0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm
0: szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: Okay, 26
1: now, we have 26-8 just going in service, they're taking it.
2: Perfect, thank you, send me clear the hospital bill.
1: Okay, 75-5, Gert.
0: Hello, hello.
1: Okay, sir. So this is